képlet. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: 100 éves fennállását ünnepelte a Békés Csabai Közgé. Civil programokkal és iskolai látogatásokkal készül a Vármegyei Civil Központ. Jótékonysági bált rendeznek autista gyermekekért. Új közbeszerzések indulnak, 5 földes utca kaphat szilárd burkolatot. Már is mondom a részleteket. Centenáriumi ünnepséggel emlékezett fennállásának 100. évfordulójára a Békés Csabai Széchenyi István két tanítási nyelvű technikum közismert nevén a Közgé. A 100 év tudás, 100 év innováció című jubileumi műsornak a Békés Csabai Jókai Színház Vigadó terme adott otthont, különleges helyszínt biztosítva az ünneplésnek. Az intézmény története 1926-ban éppen ehhez az épülethez kötődött. Az első tanórákat a színházban tartották, mert az iskola eredetileg kijelölt épülete még nem állt rendelkezésre. A Közgé akkor Békés Csabai Községi Fiú Felsőkereskedelmi Iskolaként kezdte meg működését. Az elmúlt 100 évben többször változott a neve, profilja és fenntartója, a Békés Csabaiak azonban mindvégig megtartották saját elnevezésüket Közgé. A jubileumi rendezvényen a múlt meghatározó pillanatai, egykori diákok és pedagógusok emlékei, valamint az intézmény jelenlegi eredményei is megelevenedtek. Palánc György igazgató ünnepi beszédében kiemelte, hogy az iskola 100 éve nem csak szakmai tudást, hanem olyan értékeket is közvetít, mint a tisztesség, szavahihetőség és munkabecsület. Úgy fogalmazott, az intézményt nem elsősorban a falak, hanem az egymást követő tanár és diák generációk közössége tartja össze. Az iskola története során 13 igazgató vezette az intézményt, különböző korszakokban hozzájárulva a fejlődéshez. A két tanítási nyelvű képzés a 90-es évek második felében indult el, és mára az iskola egyik meghatározó területévé vált. A Közgé 2006-ban költözött jelenlegi korszerű épületébe, miközben oktatási kínálata és módszertana folyamatosan megújult. Jelenleg 779 diák tanul az intézményben, amely évek óta az ország élmezőnyében szereplő technikumok között található. A jubileumon olyan öreg diákokat is köszöntöttek, akik 66 évvel ezelőtt szereztek érettségi bizonyítványt. A 10 D osztály egy 1926-ban játszódó előadással elevenítette fel az iskola indulásának korszakát, a műsort pedig a Rábai Táncegyüttes kamaracsoportjának visai táncai színesítették. A centenáriumi ünnepség egyszerre volt tisztelgés az elődök munkája előtt, és üzenet a jelenlegi diákoknak. A 100 év története azt mutatja, hogy az intézmény képes volt alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz, miközben alapvető értékeket megőrizte. A következő hetekben számos családi és civil szervezeteknek szóló programot szervez a Békés megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. Emellett középiskolákba is ellátogatnak, ahol az iskolai közösségi szolgálatról, valamint a civil szervezetek működéséről, jelentőségéről tartanak tájékoztatót. Mindezt a civil központ szerdai Békés Csabai eseményén ismertették. Hercegné Számmel Anna Mária, a civil központ irodavezetője elmondta, hogy a nyár folyamán a Kapolcsi Művészetek völgyében, szeptember elején pedig a Békés Csabai Várbe egy napon jelentek meg. Mindkét helyszínen az volt a cél, hogy minél több érdeklődővel találkozzanak, és minél többeket lássanak el információkkal a civil szervezetekkel kapcsolatban. Hozzátette, a következő időszakban is több programmal készülnek. Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat kapcsán kiemelte, hogy az a pályaválasztást is segítheti. Rendszeresen részt vesznek az osztályfőnöki órákon, ahol bemutatják a civil szervezetek működését, szerepét. Tapasztalataik szerint a fiatalok ugyan ismernek civil szervezeteket, de sokszor nem tudják, hogy valójában azok.

0: Egy olyan estére készülnek Békés Csabán, ahol nem csak a jókedv, a bor és a tánc kap szerepet, hanem az összefogás is. Szeptember 26-án szombaton különleges jótékonysági bált rendeznek, amelynek kezdeményezetje az Out.Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány. A jótékonysági bál szervezője az Európai Borlovagok Magyarországi Rend Dél-Alföldi Régió Békés Csabai Lovagi Széke. Jákob István borlovag elmondta, hogy a cél egyszerű, mégis rendkívül fontos. Egy közös estel, egy vacsorával, egy belépővel vagy akár külön felajánlással támogatni azt a munkát, amelyet az alapítvány az autizmussal élő gyerekekért, fiatalokért, családjaikért végez. A bált szeptember 26-án este 6:30-tól tartják a Békés Csabai Kornélia étteremben. Az ünnepi program azonban már korábban elkezdődik. Délután 5 órakor avatási előléptetési ünnepséget rendeznek az evangélikus nagy templomban, majd a vendégek átvonulnak a vacsora helyszínére. A bál fővédnöke Tajti Márton Anita világbajnok Békés Csabai súlylökő, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke lesz. Védnöki feladatokat Szántó Tamás, az Out.Pont Alapítvány kuratóriumának elnöke látja el. Az este bőséges programot kínál, táncosok és gitárosok lépnek fel, a vacsora után pedig hajnalig tartó mulatság várja a résztvevőket, éjfélkor tombola sorsolást tartanak. A vacsorán minden fogáshoz más-más hozzáidő bort kínálnak térítésmentesen. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a jelentkezést, a határidő szeptember 18-a, a regisztráció a megadott online űrlap kitöltésével történik. Új közbeszerzési eljárásokat indítottak el Békés Csabán, amelyek eredményessége esetén több, jelenleg Földes utca kaphat szilárd burkolatot. A Békés Csabai útépítések megvalósítására 280 millió forint áll rendelkezésre, és a beruházás 5 utcát érint. Korábban már indítottak közbeszerzési eljárást az útépítésekre, ám azt közbeszerzésjogi okok miatt vissza kellett vonni, mert az eredetileg meghatározott teljesítési határidő a rendelkezésre álló idő alatt már nem volt tartható. A Városüzemeltetési Fejlesztési Zöld Bizottság legutóbbi ülésén döntött arról, hogy haladéktalanul 2 újabb közbeszerzési eljárást kell kiírni. Opauszki Zoltán, a város tanácsnoka és a jaminai önkormányzati képviselő a Facebook oldalán arról írt, hogy a beruházás 5 utcát érinthet, köztük a Rel Lajos utcát, amely jaminai körzetében található. Hangsúlyozta, hogy az ott élők évek óta várják az aszfaltozást a Földes utcában, és az új eljárások kiírásával egy újabb lépést tettek a megvalósítás felé. Kiemelte, hogy a projekt nem csupán az aszfaltozásról szól, ahol szükséges, fejlesztik a közvilágítást, vízelvezető rendszert és a kapcsolódó közműhálózatokat is. A beruházás eredményeként biztonságosabbá válhat a közlekedés, rendezettebbé a lakókörnyezet, és javulhat a levegő minősége is, mivel a Földes utcák szilárd burkolattal való ellátása csökkenti a szálló por mennyiségét. Békés Csaba megyei jogú város felhívást tett közzé, amelyben javaslatokat vár arra, akik részesüljenek a Békés Csaba sportjáért kitüntetés elismerésben. A díjból évente 2 kitüntetés adományozható, olyan aktív vagy nyugállományú magánszemélyek, illetve közösségek kaphatják meg, akik Békés Csabán a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekben hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek a testnevelés, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. A kitüntetés odaítélhető továbbá kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény vagy sportolói pályafutás elismeréseként, az ifjúság testedzésében és a diáksport szervezésében hosszú időn át végzett eredményes tevékenységért, kiemelkedő edzői vagy sportvezetői munkáért. Javaslatot tehetnek Békés Csaba város vezetői, önkormányzati képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, a közgyűlés sportügyekkel foglalkozó bizottságának külsős tagjai, a városban működő sportszervezetek és sportszövetségek, a városi oktatási, szakképzési és felsőoktatási intézmények vezetői, fenntartói, valamint az ágazathoz kapcsolódó munkahelyi kollektívák, nevelőtestületek, diák önkormányzatok és szülői munkaközösségek, továbbá a Békés Csabai székhellyel vagy telephelyel rendelkező civil szervezetek. Természetes személy jelölése esetén a javaslathoz csatolni kell a jelölt által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, amely letölthető a város honlapjáról. A javaslatokat szeptember 30-áig kell megküldeni a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sport osztályára.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanich utcában talán, ugye a Damjanich utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztján egy oszlopot legalább meghagyta. Klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen.

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: Ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és, de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük. Mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
1: A kékfestők után ez nem annyira.
0: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést. Nagyon boldog névnapot a Mátéknak és a Mirelláknak. Őket köszöntsük mindenféleképpen. Én pedig indítom a mai műsort is. Szép reggelt.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. A mai napindító tippünket hoztam el. Ha nehezen indul a reggel, érdemes minél hamarabb a természetes fény irányát keresni. Húzzuk el a függönyt, menjünk ki pár percre, vagy akár sétáljunk egy rövidet. A Salk Institute és a Colorado Boulder Egyetem kutatói is azt találták, hogy a nappali fénynek nagyon fontos szerepe van az alvás és a napi ritmus alakulásában. Egy friss vizsgálatban pedig a reggeli erős fény javította a nappali éberséget és az alvás rendszerességét is, tehát tényleg nagyon fontos, hogy mikor milyen fény van melyik szobában. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap szülötteit. Például Stephen King, a világhírű amerikai író 1947-ben született ezen a napon, illetve Donna Felder, a The Eagles egykori gitárosa 1947-ben látott ugyancsak napvilágot pont a mai napon. Jó reggelt kívánok! Ők voltak a mai nap szülöttei, mi pedig folytatjuk jó zenékkel itt a Csaba Rádióban.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba. Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt, kellemes ébredezést. A műsor első órájának a végéhez érünk, de a következő 60 percben is itt vagyok. Elkalandozunk majd a megyében egy helyre. Nem sokára hozom a részleteket. Rádiózunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A legkritikusabb betegekhez még gyorsabban, 15 percen belül ki kell érkeznie a mentőknek, az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója szerint. Konstantinovics Miklós a szervezetnél vezetőváltásokat, az oktatás és a mentés irányítás átalakítását, valamint általános szemléletváltást ígért. A szakember kiemelte, hogy a házi orvosi ügyeleti rendszer működtetésében egységes koncepcióra és szorosabb párbeszédre van szükség. A 15 éves mentősítés

0: Korábban tagadott szivarszoba berendezése 24,3 millió, a vele szemben lévő bárpult pedig 38,5 millió forintba került. A bútorok mellett az egyéb belső építészeti munkák és anyagok további 2,5 milliárd forintot vittek el, amelyből az ajtók beszerelésére több mint 800 millió forintot fordítottak. A 2027-es költségvetésben dönt a kormány a nyugdíjasok szép kártyájáról, közölte Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy két lépésben jelentős béremelést terveznek a szociális ágazatban, emellett a családi pótlék emelésén, adócsökkentésen és az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklésén dolgoznak. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy bár az infláció 1,8%-ra csökkent, a költségvetési hiányt a fenntarthatóság érdekében továbbra is csökkenteni kell. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Pósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Felhő átvonulások várhatók ma, általában több órás napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft., a szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a reggeli információs magazin műsor. Hozom ennek az órának is a jó kedvét és lendületét a kiváló dalainkkal. Rádiózunk együtt, nem sokára pedig egy különleges helyszínre kalandozunk a gondolatban. Just

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
0: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz Z-kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó. Várnak a programok.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
5: Egy biztos, mi maradunk.
4: Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
6: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudták-e, hogy a békési duzzasztó mű már több mint 50 éve működik a kettős körösön. 1969-ben készült el, és az egyik fontos feladata, hogy a duzzasztott vízteret kialakítva segítse a térség vízgazdálkodását a normál duzzasztási szinten nagyjából 4,7 millió köbméter víz tárolható mögötte, vagyis ez nem egy egyszerű gát a folyón, hanem a környék vízháztartásának egyik fontos eleme. Egyszer érdemes lehet ezt is megtekinteni. Most pedig vissza a dalokra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma felhő átvonulások várhatók, általában több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél helyenként megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnapi és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazin műsor. Képzeljék, egy friss kutatás szerint a Tyrannosaurus Rex testhőmérséklete körülbelül 36 Celsius fok lehetett, vagyis jóval inkább egy állandó testhőmérsékletű állathoz hasonlított, mint ahhoz a klasszikus képhez, amit a hüllőkről gondolunk, ez pedig egy nagyon izgalmas felfedezés, én legalábbis úgy gondolom. Most pedig vissza a dalokra ismét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közművet építenek, emiatt útszűkületre kell számítani. Szintén közműépítés, akadály

0: a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál. Jó utat a közlekedőknek!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kukáft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az ízületeink nap mint nap hatalmas terhelést kapnak, mégis sokszor csak akkor figyelünk rájuk, amikor már fájnak vagy nehezen mozognak, pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon megőrizzük az ízületek épségét és rugalmasságát. Az első és talán legfontosabb lépés a rendszeres mozgás. A mérsékelt, mégis aktív testmozgás, például a séta, a kerékpározás, az úszás vagy a könnyű torna segít erősíteni az izmokat, amelyek stabilizálják az ízületeket és csökkentik a rájuk nehezedő terhelést. A megfelelő test súly megtartása szintén kulcs szerepet játszik. Minden plusz kilogramm többletterhelést jelent a térnek, a csípőnek és a gerincnek, ezért a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás együtt segít megőrizni az ízületi túlterhelést és az ebből fakadó fájdalmakat. Az ízületek védelméhez hozzátartozik a tápanyagokban gazdag étrend is. Kiemelten fontosak az omega-3 zsírsavak, amelyek gyulladás csökkentő hatásukról ismertek, valamint a C és D vitamin, továbbá a kálcium, a magnézium és a kollagén. Ezek támogatják a porcok épségét, segítik az ízületek regenerációját és hozzájárulnak a gyulladások csökkenéséhez. Az olajos halak, a diófélik, a zöldleveles zöldségek és a csontleves mind kiváló források lehetnek. Nem szabad megfeledkezni az ízületek terheléséről sem. A helyes testtartás, a megfelelő cipőviselet, valamint a mindennapi mozdulatok tudatos kivitelezése segít elkerülni a túlzott ízületi nyomást. Emelésnél például fontos, hogy ne a hátat, hanem a lábizmokat használjuk, és kerüljük a hirtelen csavaró mozdulatokat. Összességében az ízületek védelme nem egyetlen nagy lépés, hanem sok apró szokás együttese. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a megfelelő testsúly és a helyes mozgásminták mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ízületeink hosszú évekig egészségesek és fájdalommentesek maradjanak. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba
4: Rádió.
6: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazinműsor, aminek most érünk a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. Remélem, hogy holnap is megtehetjük ezt. További szép napot kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a letelepedési kötvények ügyébe a Transparency International feljelentése alapján. A korrupció ellenes szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. A 2012 és 17 között működő programban közel 20 ezer külföldi állampolgár kapott letelepedési engedélyt, miközben a civil szervezet számításai szerint a lebonyolító offshore cégek mintegy 60 milliárd forintos nyereséget könyvelhettek el. Drasztikusan mintegy 95%-kal csökkentek az állami hirdetési költések a választásokat követő három hónapban. A reklámköltési adatok alapján még az év első három hónapjában havonta átlagosan 25,9 milliárd forintot költöttek állami hirdetésekre, addig júliusra ez az összeg mindössze 750 millió forintra esett vissza. A források megvonása mellett a magánhirdetők körében is komoly átrendeződés indult meg, amelynek a korábbi tapasztalatokkal ellentétben már nem a kormánypárti médiumok a nyertesei. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Hósfai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik. Emelkedhet a magyar borok ára az idei kedvezőtlen szüreti kilátások és a kisebb terméshozam miatt. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint a szőlőkben a csapadékhiány, a vadkárok és az aranyszínű sárgaság nevű betegség okozott komoly nehézségeket a gazdáknak. A rendkívüli időjárás miatt a szüret 2-3 héttel korábban indult, és bár a szőlő minősége kiváló, a várható terméskiesés miatt drágulásra számíthatnak a vásárlók.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Felhő átvonulások várhatók ma, általában több órás napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közművet építenek, emiatt útszűkületre kell számítani. Szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál. Jó utat a közlekedőknek.
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a 2 literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked.
7: Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is.
6: www.alföld.net.
7: 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Felhőátvonulások várhatók ma, általában több órás napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. szeptember 21-e, hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Javaslatokat várnak a Békés Csaba sportjáért kitüntetésre. Akadálymentes vízi sportolási lehetőséget teremtenek Békésen. Belvárosi korzóval tennék élő B. Gyula központját. 99%-os eredményt ért el a Békés Csabai Turinform iroda. Javaslatokat vár Békés Csaba önkormányzata arra, hogy kik kapják meg idén a Békés Csaba sportjáért kitüntetést. Évente 2 elismerés adományozható olyan aktív vagy nyugállományú magánszemélynek, illetve közösségnek, amely hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett a testnevelés, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. A kitüntetés odaítélhető kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény, illetve sportolói pályafutás elismeréseként, valamint az ifjúság testedzésében és a diáksport szervezésében végzett eredményes tevékenységért. Az elismerés kiemelkedő edzői vagy sportvezetői munkáért is adományozható. Javaslatot tehetnek többek között a város vezetői és önkormányzati képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, a sportügyekkel foglalkozó bizottság külsős tagjai, a helyi sportszervezetek és sportszövetségek, valamint az oktatási, szakképzési és felsőoktatási intézmények vezetői és közösségei. Emellett a Békés Csabai székhelyel vagy telephelyel rendelkező civil szervezetek is tehetnek javaslatot. Magánszemély jelölés esetén a javaslathoz csatolni kell a jelölt által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot. A dokumentum a Városi Önkormányzat honlapjáról tölthető le. A javaslatokat szeptember 30-áig lehet eljuttatni a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sportosztályára, a Szent István tér 7 szám alatti címre. Akadálymentes sportolási és vízi élményeket kínál a fogyatékkal élő fiatalok számára a Békési Kajakkenu Klub. A szervezet egy nyertes pályázatnak köszönhetően új, speciális sporteszközöket szerez be, amelyekkel megteremtik egy utánpótláskorú paracsoport kialakításának feltételeit. A beszerzett kajakkenus eszközök elsősorban a biztonságos vízi közlekedést és a mozgatást segítik. Így a fiatalok előzetes sportági tapasztalat nélkül is kipróbálhatják az evezést. A fejlesztés célja, hogy már az első alkalmak során sikerélményt szerezzenek és megtapasztalják a vízen való haladás örömét. A klub hosszú távon a fogyatékkal élő fiatalok közösségbe való beilleszkedését, a csoport folyamatos bővítését, valamint a későbbi sportolás és versenyzési lehetőségek megteremtését szeretné elősegíteni. A Békési Kajakkenu Klub minden mozogni és sportolni vágyó érdeklődőt vár a Békés Tátra utca 36 szám alatti telephelyén. Belvárosi korzó néven gondolnák újra Gyula Sétál utcájának és környékének működését. A cél, hogy a belváros még vonzóbb és élőbb találkozási pont legyen a helyiek és a turisták számára. A projekt előkészítése már megkezdődött. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a beruházásokkal azt szeretnék elérni, hogy a közterek fejlesztése, a programok, a vendéglátóhelyek és üzletek kínálata, valamint a helyi közösségek aktivitása egymást erősítse. A tervezésben az önkormányzat, az érintett önkormányzati cégek és a turisztikai társaság vesz részt, több területen működő vállalkozások is bekapcsolódhatnak a folyamatba. Kumulucki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója a Gyula Televíziónak arról beszélt, hogy élményekben gazdagabb belvárosi területet szeretnének kialakítani. Mint mondta, Gyula központja rendezett és szép, ugyanakkor az elmúlt években veszített korábbi pezsgéséből, ezért azt szeretnék elérni, hogy ismét valódi találkozási pont legyen. Az elképzelések szerint a belvárosi korzó a Romantika terasztól indulna a Harukán téren át, a Világóra irányába, egészen a Kossuth térig. Innen az élővíz csatorna felé különböző kapualjakon és épületekkel körülölelt kerteken keresztül vezetne az út. A terület másik oldalát a Városháza, a Petőfi tér, az Erkel tér, a Korvin utca és a Békesugár út határolná. Az igényeket és lehetőségeket kerekasztal beszélgetésekkel, online kutatással és vállalkozói fórummal mérték fel. A visszajelzések és más városok tapasztalatai alapján elsősorban hangulatosabb, árnyékosabb környezetre, közösségi élményekre és olyan programokra lenne szükség, amelyek miatt érdemes végig sétálni a belvárosban, belvároson is hosszabb időt eltölteni ott. A tervek között szerepel a környezet megújítása, a program kínálat összehangolása, önálló programnaptár létrehozása, valamint nagyméretű street art alkotások elhelyezése is.

0: Kiemelkedő 99%-os eredményt ért el a Békéscsabai Turinform iroda a Visit Hungary országos minősítési rendszerében. A Békéscsabai Turisztikai Egyesület által működtetett irodánál a 2025. július 1-e és 2026. június 30-a közötti időszakot vizsgálták. Az eredmény javulást jelent az előző évhez képest, miközben a Turinform irodák országos átlaga 82% volt. Opauszki Zoltán a város turizmusáért és környezetvédelemért felelős tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke ismertette, hogy az értékelés során külön elismerték az ügyfélkiszolgálás színvonalát, amelyet próbavásárlással is teszteltek. Emellett pozitívan értékelték a városi turisztikai honlap működtetését, a saját kiadványokat és az iroda szakmai többlet feladatait. A szakember szerint az eredmény elsősorban Kótrúcó Herietta iroda vezető, valamint Skalicki Angelika szakmai munkatárs felkészültségét, elkötelezettségét és lelkiismeretes munkáját dicséri. Az iroda a városi turisztikai honlapot is gondozza, amely naprakész információkkal, programokkal, látnivalókkal és túrajánlatokkal segíti a Békéscsabára érkezőket és a helyi lakosokat. Kiemelten foglalkoznak a kerékpáros turizmussal is. Nyáron egyhetes békési kastélyok elnevezésű bringás vándortáborokat, tavasszal pedig egynapos kerékpáros osztálykirándulásokat szerveztek. A programokra az ország több térségéből, valamint Erdélyből is érkeztek csoportok. A beszámoló szerint a Weinheim kerékpártúrák és a városismereti séták is jelentős szerepet kapnak az iroda munkájában. Kétnapos drónversenyt rendeztek szeptember 15-én és 16-án Remete Szőlősön, ahol a különböző szakterületen dolgozó belügyi szervek csapatai mérték összetudásukat. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányságot Csepel Csaba rendőrségi százados, bűnügyi technikus, Szabó Lajos rendőrzászlós helyszínelő és balesetvizsgáló, Sajc Dániel rendőrtörzsőrmester, a közterületi támogató alosztály járőrvezetője, Képíró Bence rendőrfőtörzsőrmester, járőrparancsnok, Hügyes Márkó rendőrtörzsőrmester, járőrvezető és Illu Antal rendőrőrmester járőr képviselte. A versenyen a gyakorlati feladatok mellett technológiai újdonságokat is bemutattak. Különleges zenei és irodalmi estet rendeztek a Gellai Kastély Parkban. A szabadtéri programon Máté Péter ismert dalai, egy regény részletei és vetített képek kapcsolódtak össze. A szervezők előzetesen nem tudták, hogyan fogadja majd a közönség a rendhagyó programot, a visszajelzések azonban kedvezőek voltak. Gelláról és a környező településekről is sokan érkeztek. Máté Péter dalait a Kemény Gitárklub, Ramasz András énekes és Vozárem Krisztián zongorista adta elő. A zenei műsort Bauer Barbara, Most élsz című regényének részletei egészítették ki, amelyeket maga az írónő olvasott fel. A vetített képek tovább erősítették az este hangulatát. A Gellai Weinheim Társaság szerint a rendezvény azt is megmutatta, hogy a hagyományos programok mellett a különleges kulturális estéknek is helyük van Gellán. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mester lett.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottam.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 20 évre visszamenőleg indítanak vagyonosodási vizsgálatokat a politikusok és a hozzátartozóik ellen, jelentette be Magyar Péter. A törvényjavaslat értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz feltárni az ingatlanokat, cégbirodalmakat és eltitkolt vagyonelemeket a jelenlegi és az elmúlt 5 évben távozott politikusoknál. Az ellenőrzések során a NAV összeveti a vagyongyarapodást az adózott jövedelmekkel, és amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, értesíti a nyomozó hatóságokat. A tisztaság és az átláthatóság érdekében a hatóság havonta nyilvánosságra hozza az ellenőrzések eredményeit. Az ár és top mielőbbi megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mivel álláspontjuk szerint a szabályozásra már sem az infláció elleni küzdelemben, sem a hazai vállalkozásokban

0: csökkentheti az árstabilitást, a halogatás viszont növeli az üzleti kockázatokat. A piaci torzulások leginkább a kisebb vidéki üzleteket sújtják, míg a természetes piaci viszonyok helyreállítása a fogyasztók és a termelők közös érdeke. Feljelentést tett a miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. Részére nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A gyanú szerint a költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés is történhetett a kutatási feladatok kiszervezése és a fiktívnek tűnő elszámolások során. A szervezet igazolt kutatói kapacitás nélkül kapott forrást, a csatolt anyagok között pedig mesterséges intelligenciával generált iratok és közösségi médiás válogatások is szerepeltek. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon. A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor indul. Üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket és mellé az üzeneteket természetesen ma is. Szép napot kívánok!
2: Csanyá, csuanen, nendom, kém! Nendom, kém!

0: közéi. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és egy üzenet a hamarosan érkező dalunk mellé. Sziasztok, nagyon boldog születésnapot kívánunk Kristófnak. Legyen ez a nap tele nevetéssel és jó baráti beszélgetésekkel, no meg tortával. Sok szeretettel a testvéred Anna írta ezt az üzenetet. Na hát akkor minden jó kívánságot tolmácsoltunk, és egy jó dalt is küldünk a folytatásban.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Itt a kívánság műsor, és a mai névnaposainkat köszöntjük most. Nagyon boldog névnapot a Mátéknak és a Mirelláknak, rájuk gondoljunk mindenféleképpen. Ezzel a gondolattal pedig a kívánság műsor a végéhez is ért. A most érkező zenével búcsúzom, de nem sokáig, ugyanis mindjárt visszaköszönök a délutáni zenés információs magazin műsorban.
3: Took the long road across the ocean.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Néhány tipp az autózóknak. Amikor az idő hűvösre fordul és az utak gyakran nedvesek vagy ködösek, a fékrendszer különösen fontos. Ellenőrizzük, hogy a fékbetétek ne legyenek túlkopva, mert ha kevés rajtuk a fékezőanyag, gyengébben fognak. Nézzük meg a fékdobokat vagy a féktárcsákat is. Ha csikorog a fék vagy a dob féktárcsa üt, az jelezhet kopást vagy egyenletlenséget. Szakemberrel nézessük meg mindenféleképpen. Egy jó fékrendszer biztonságot ad az őszi csúszós utakon is. Én pedig a következő órában is hozom a biztonságot adó jó zenéket.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára felkutatunk egy zenei kulisszatitkot, egy picit visszanyúlunk a múltba, most pedig belenyúlok a zenei tárunkba, és előveszek ismét egy kiváló dalt.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a zene világából. Nem tudom, tudta, hogy a Smells Like Teen Spirit címadó riffje Kurt Cobaintól jött megálmodottként, és amikor felvették, sok stúdió mérnök és kiadó szkeptikusan állt hozzá, mondván, hogy túl kaotikus és felkavaró az egész, mégis ez a dal lett a grunge műfaj egyik meghatározó himnusza, és hát bejárta a világot, az biztos. Nagyon sok ilyen népszerű dal egy picit kérkedve indult, vagy hát kétségek közepette, de aztán tényleg nagy sikerek lettek. Így történt ez ezzel a zenével is.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk most. Köszönet, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 2 órában. Holnap is jövök majd a délután első pillanataiban. Rádiózzunk együtt akkor is. Bye.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba 88.9. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Debreceni Ilona vagyok. Máté apostol ünnepe a mai nap. Bizonyos helyeken ez a nap dologtiltó nap volt. Népi megfigyeléseket, babonákat is hozok e nappal kapcsolatban. Továbbá Széchenyi István a legnagyobb magyar gondolatát is megosztom, és mesélek a hála jelentőségéről. Legyünk most hálásak a legjobb zenékért. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked! Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon!
5: Reklámot hallottak!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Kellemes kikapcsolódást kívánok a Csabával a tegnap és a ma kedvenceivel. Olyan korban élünk, amikor divatos várni a hétvégét. Úgy vagyunk vele, hogy na majd a hétvégén mindent bepótolunk, amire nem volt idő hétköznap. Majd a hétvégén együtt leszek a családdal, majd a hétvégén olvasok, majd a hétvégén pihenek. Aztán ebből vagy lesz valami, vagy nem. A hétköznapokat pedig nem szeretjük. Azt mondják a szakemberek, illetve azok, akik értenek hozzá, hogy ezt úgy hidalhatjuk át, hogy megkeressük, mit szeretünk a hétvégében, és néhány apró dolgot becsempészünk belőlük a hétköznapokba is. Ilyenkor szoktuk azt mondani, érdemes végig gondolni, egy próbát megér.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba 88.9. szeptember 21-e van. Még egyszer Isten éltessen minden ünnepeltet. Mindjárt bővebben is szólunk hozzájuk. Arra kérdésre keressük majd a választ. Hogyan csempészhetünk ünnepnapot a hétköznapokba? Kedvenc előadóink biztosan most is mindenkit jókedvre derítenek. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
2: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked! Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon!
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass!
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rádió. Csaba Rádió. A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol ma többféleképpen is elkészítjük a karfiolt, hiszen annak van szezonja. Igazi szuperzöldségről van szó, rengeteg jótékony hatással. Próbáljuk ki, például a ropogósra sült fűszeres karfiolt. 20-25 perc alatt elkészül a sütőben. A karfiolt rózsáira szedjük, nagyobb darabokat ketté vágjuk, egy tálba tesszük, meglocsoljuk olajjal, adjunk hozzá fűszereket. Sóbors, fokhagymapor, esetleg egy kis füstölt paprika vagy chili. Alaposan összeforgatjuk, hogy mindenhol érje a pác. Sütőpapírra bérelt tepsire öntjük úgy, hogy a darabok ne fedjék egymást. 220 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt szépen megsütjük. Kész vagyunk. Természetesen valami mártogatóst közben összedobhatunk. Jó étvágyat!
0: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu. A vók

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Kellemes délután, szép napot kívánok mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en, természetesen a legjobb dalokkal folytatjuk mindjárt. Szeptember 21-e van, külön szeretettel köszöntjük ma a Mirellákat és a Mátékat. Ők ünneplik névnapjukat. A Mirella olasz eredetű név jelentése csodálatos, míg a Máté bibliai név jelentése Jáve ajándéka. Isten éltesse az ünnepelteket. Szeretettel köszöntjük azokat, akik szeptember 21-én születtek egy napon Széchenyi Istvánnal. A magyar történelem egyik legnagyobb alakjának idézetét hoztam ajándékba. Az önismeret a legnagyobb bölcsesség. Kívánom az ünnepelteknek, hogy sokat mosolyogjanak, teljen úgy a napjuk, hogy legyen miért hálát adni. Jó egészséget, sok boldogságot!

A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek, hoztam egy kulturális programot. Színes program választékkal csatlakozik a Munkácsi Múzeum a szeptember 25-én és 26-án megrendezésre kerülő Munkácsi Fest eseményhez. 25-én pénteken délben kezdődnek a programok. Ekkor Munkácsi Ecce Homo című monumentális festményének 155 ezer Lego kockából megépített 2x4 méteres parafrázisa kerül a látogatók elé. A mozaik kép december 31-ig tekinthető meg. Féltve őrzött kincseink címmel 4 és 5 között várják a látogatókat egy exkluzív raktár látogatásra. 5-től 6-ig pedig a dinoszauruszok végzete a világűrből, becsapódási események a múltban és veszélyes aszteroidák a jövőben címmel Sklenár Tamás előadását hallgathatjuk. 26-án szombaton délután 2 és 5 között mesés, kincskeresőjáték és népmese napi alkotó foglalkozás vár az érdeklődőkre. További részleteket pedig a munkacsi.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Két embert letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volánbusz ügyként ismert korrupciós eljárásban. A döntés értelmében 30 napra rács mögé kerül Jelinek Dániel milliárdos üzletember és Szivet Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója. A központi nyomozó főügyészség bűnszövetségben elkövetett vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a férfiakat. A védők azonban fellebbeztek a nem jogerős végzés ellen. Összesen 28 adózó ajánlotta fel személyi jövedelemadója 1%-át. A volt miniszterelnök által alapított felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványnak, ami így 626 ezer forinthoz jutott. A civil szervezeteknek szánt összegekből a Partizán gyűjtötte a legtöbbet, több mint 576 millió forintot, míg az adózók idén összesen 21 milliárd forintot osztottak szét a közhasznú alapítványok között. 1 millió forintos pénzbírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár az Egészségügyi Tudományos Tanács Etikai Bizottságától. A döntés oka, hogy a politikus két esetben is megsértette az orvosetikai kódexet. Egyrészt lealacsonyítóan nyilatkozott a házi orvosokról egy podcastben, másrészt trágár kifejezéseket használva válaszolt egy gyermeke kórházi körülményei miatt panaszkodó apának. Takács koncepciós eljárásnak nevezte a határozatot és jelezte, hogy fellebb.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek. 4 múlt, ez a Csaba, ahol hamarosan a Hála Világnapjáról beszélek, és arról, hogy ki hogyan ünnepelheti meg ezt a napot. Illetve hozok egy babonát is. Utána járunk annak, hogy Göcsejben a férfiak miért tettek búzaszemet a nyelvük alá, miközben vetették az őszi búzát. Őszi dalokkal folytatjuk, mégpedig a legjobb válogatásban. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. És mielőtt folytatnánk velük, készítsünk sült karfiol krémlevest. Azt, hogy a karfiol mennyire egészséges, ma már többször is emlegettük. Segíti az emésztést, nagyon sok benne az ásványi anyag, erősíti az immunrendszert, támogatja az agyat. Éppen ezért fogyasszuk minél gyakrabban. Most például szezonja van. A 220-230 fokra melegített sütőben 20 percig sütjük a karfiolt, akkor elkészült a sült karfiol, ebből akár karfiol krémleves is lehet. Vajon díszteljük a vöröshagymát, fokhagymát, hozzáadjuk a sült karfiolt, felöntjük alaplével, és ez a recept egy kis sáfránnyal ízesíti. Botmixerrel pépesítjük, hozzáadjuk a tejszínt, felforraljuk, ízesítjük. És most jön a trükk. Sajtchipset készítünk mellé. Tapadásmentes serpenyőben, zsiradék nélkül, reszelt sajtból kisebb halmokat sütünk ropogósra. Igazi kedvenc is lehet a sült karfiol krémleves. Apropó kedvencek, a legjobb dalokkal folytatjuk.
1: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, és mielőtt velük folytatnánk, elmondom, hogy ma szeptember 21-e a Hála világnapja van. Ez az az érzés, amit be kellene építeni az életünkbe, hiszen a hálának megvan az a jó tulajdonsága, hogy ahova ő beköltözik, ott nem tűr meg semmi negatív érzést. Szóval, aki hálás, az egyúttal nem tud haragudni, sem bosszút forralni, sem megsértődni. És ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor igazából minden nap találunk valamit, ami miatt hálát adhatunk. Ilyenkor nem kell nagy dologra gondolni, egy apró gesztus is csodákra képes. Ezen a napon írhatunk hálalevelet, tehetünk hálalátogatást, meglephetünk valakit egy hálaajándékkal, de ha mondjuk a mozgásért vagyunk hálásak, akkor akár sétálni is elmehetünk. Gondoljuk végig, hogy miért vagyunk hálásak az életben. Ma van a Hála világnapja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
2: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: műsor, a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban szólnak a kedvencek, ez a Csaba 88.9-en Máté apostol emléknapján. A néphagyományban az őszi gabona vetésének ideje ez a nap. Sokfelé ezen a napon szakajtóba, kosarakba rakták a búzát, elmentek a templomba és ott megszenteltették. Aztán a megszentelt vetőmagot a többi vetőmag közé keverték, de a vetést csak másnap kezdték meg. Máté apostol hetében ugyanis tilos volt vetni, mert, mint mondták, csak pejva kelne a mag után. Eleme volt olyan vidék, ahol pontosan ezt a napot tartották a legalkalmasabbnak arra, hogy elvessék az őszi búzát. Göcsejben a gazda a nyelve alá 3 búza szemet tett. A vetés végéig ott is tartotta. Hogyha szóltak hozzá, nem válaszolt. Állítólag azért, hogy a madarak nyelve is leragadjon. Így aztán nem kapnak majd rá a vetésre. Mi nagyon is rákaptunk a kedvencekre, úgyhogy velük folytatjuk. Én Debreceni Ilona vagyok, köszönöm, hogy együtt töltöttünk ma is néhány órát. Holnap, szeptember 22-én az autómentes napon bízom benne találkozunk. Addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az idei év végén végleg megszűnik az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, vagyis az ANK, amelyen keresztül a hazai cégek jelenleg az ÁFA bevallások csak nem 99%-át nyújtják be, bár a NAV e-ÁFA rendszere és az automata M2M kapcsolat már 2024 óta elérhető, a vállalkozások alig élnek velük. A NAV ad

Sokan választották. Részletes szakmai tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó és Vámhivatal a tűzifa 5%-os kedvezményes adókulcsának alkalmazásáról. A csökkentett áfa a különféle tűzifák mellett a fűtési célú pelletre és briketre is érvényes. A pontos vámta

0: előtt. Közvetlenül a külügyminiszternek írt baráti levélben kérte diplomata útlevelét Dzsudzsák Balázs 2019-ben, az ügyintézés pedig már másnap elindult. A külügyminisztérium államtitkára elmondta, a jövőben kizárólag érdem és feladat alapján adnak majd ilyen okmányt. A 109-es válogatott jelenleg a debreceni VSC-ben futballozó játékos diplomata útlevelének létezésére a koronavírus járvány idején derült fény. A nyíregyházi nevelésű labdarúgó pontos küldetésének tartalma azonban máig nem ismert. Újabb 5 ügyben tett feljelentést a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban. Kósvai Gábor belügyminiszter közölte, az érintett esetekben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy jelentős vagyoni kárt okoztak a közvagyonban. A feljelentések a szervezet által kezelt ingatlanokat és ingóságokat érintik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek. Itt emiatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
6: Csaba Rádió.

0: Come on.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 21-e és 23-a között a fél literes dobozos Heineken 299 forint, a két literes márka Szőlő és Megy 269 forint, és az egy literes étolaj csak 639 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
6: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 21-e hétfő van, a mai napon a Máték és a Mirellák ünneplik névnapjukat. A Máté héber eredetű férfinév, jelentése Isten ajándéka vagy Jahve ajándéka. A név görög és latin közvetítéssel terjedt el Európában, a Bibliában Máté apostol, a hagyomány szerint a Máté evangéliumának szerzője viseli. A Mirella női név latin olasz eredetű, a Mira név továbbképzett becéző formájából alakult ki, jelentése nagyjából csodálatos, csodálatra méltó. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kelemes hétfőt és kelemes rádióhallgatást kívánok.
3: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Pénz, karrier, siker, álmok. Folyton agyalok, épp mire vágyok. Nézd, milyen sikeres posztok. A

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 21-e hétfő van, a mai napon ünnepelné 95. születésnapját Larry Hagman, amerikai színész, rendező és producer, aki J.R. Ewing, magyarul Jockey Ewing szerepében vált világhírűvé a Dallas című ikonikus főműsor idős szappanoperában. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Rádió. Csaba Rádió. Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 21-e, hétfő van, 76. születésnapját ünnepli a mai napon Bill Murray, kétszeres Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész, komikus és forgatókönyvíró, az amerikai popkultúra egyik legikonikusabb alakja. Pályafutását a Saturday Night Live című sketch műsorban kezdte, ahol védjegyévé vált pókerarca és fanyar humora hamar országos hírnevet szerzett neki. Murray a 80-as és 90-es években vált igazi mozisztárrá, olyan hatalmas kasszasiker és kultikus vígjátékokkal, mint a Dilibogyók, a Golfőrültek, a Bombázók a Seregnek, a Szellemírtók vagy az Idétlen Időkig. Későbbi karrierje során drámaibb, árnyaltabb szerepekben is bizonyított, a Sofia Coppola által rendezett Elveszett jelentés című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték, valamint BAFTA és Golden Globe díjat is kapott. Közismert a Wes Anderson rendezővel való szoros szakmai kapcsolata is, szinte az összes filmjében feltűnt, köztük az Okos tojás, a Grand Budapest Hotel és a Francia kiadás című alkotásokban. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 21-e hétfő van, a mai napon ünnepelnék 98. születésnapját. Sinkovics Imre, a magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb, ikonikus alakja, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész. Generációk számára jelentette a tartás, az erkölcsi tisztaság és a hazaszeretet mintaképét, mind a színpadon, mind a magánéletben. Tisztelettel emlékezünk rá. Hölgyeim és uraim, a folytatásban jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. szeptember 21-e, hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Javaslatokat várnak a Békés Csaba sportjáért kitüntetésre. Akadálymentes vízi sportolási lehetőséget teremtenek Békésen. Belvárosi korzóval tennék élő B. Gyula központját. 99%-os eredményt ért el a Békés Csabai Turinform iroda. Javaslatokat vár Békés Csaba önkormányzata arra, hogy kikapják meg idén a Békés Csaba sportjáért kitüntetést. Évente 2 elismerés adományozható olyan aktív vagy nyugállományú magánszemélynek, illetve közösségnek, amely hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett a testnevelés, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. A kitüntetés odaítélhető kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény, illetve sportolói pályafutás elismeréseként, valamint az ifjúság testedzésében és a diáksport szervezésében végzett eredményes tevékenységért. Az elismerés kiemelkedő edzői vagy sportvezetői munkáért is adományozható. Javaslatot tehetnek többek között a város vezetői és önkormányzati képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, a sportügyekkel foglalkozó bizottság külsős tagjai, a helyi sportszervezetek és sportszövetségek, valamint az oktatási, szakképzési és felsőoktatási intézmények vezetői és közösségei. Emellett a Békés Csabai székhelyel vagy telephelyel rendelkező civil szervezetek is tehetnek javaslatot. Magánszemély jelölés esetén a javaslathoz csatolni kell a jelölt által aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot. A dokumentum a Városi Önkormányzat honlapjáról tölthető le. A javaslatokat szeptember 30-áig lehet eljuttatni a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sportosztályára, a Szent István tér 7 szám alatti címre. Akadálymentes sportolási és vízi élményeket kínál a fogyatékkal élő fiatalok számára a Békési Kajakkenu Klub. A szervezete nyertes pályázatnak köszönhetően új, speciális sporteszközöket szerez be, amelyekkel megteremtik egy utánpótláskorú paracsoport kialakításának feltételeit. A beszerzett kajakkenus eszközök elsősorban a biztonságos vízi közlekedést és a mozgatást segítik. Így a fiatalok előzetes sportági tapasztalat nélkül is kipróbálhatják az evezést. A fejlesztés célja, hogy már az első alkalmak során sikerélményt szerezzenek és megtapasztalják a vízen való haladás örömét. A klub hosszú távon a fogyatékkal élő fiatalok közösségbe való beilleszkedését, a csoport folyamatos bővítését, valamint a későbbi sportolás és versenyzési lehetőségek megteremtését szeretné elősegíteni. A Békési Kajakkenu Klub minden mozogni és sportolni vágyó érdeklődőt vár a Békés Tátra utca 36 szám alatti telephelyén. Belvárosi korzó néven gondolnák újra Gyula Sétel utcájának és környékének működését. A cél, hogy a belváros még vonzóbb és élőbb találkozási pont legyen a helyiek és a turisták számára. A projekt előkészítése már megkezdődött. A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a beruházásokkal azt szeretnék elérni, hogy a közterek fejlesztése, a programok, a vendéglátóhelyek és üzletek kínálata, valamint a helyi közösségek aktivitása egymást erősítse. A tervezésben az önkormányzat, az érintett önkormányzati cégek és a turisztikai társaság vesz részt, de a területen működő vállalkozások is bekapcsolódhatnak a folyamatba. Kumulucki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója a Gyula Televíziónak arról beszélt, hogy élményekben gazdagabb belvárosi területet szeretnének kialakítani. Mint mondta, Gyula központja rendezett és szép, ugyanakkor az elmúlt években veszített korábbi pezsgéséből, ezért azt szeretnék elérni, hogy ismét valódi találkozási pont legyen. Az elképzelések szerint a belvárosi korzó a Romantika terasztól indulna a Harukán téren át, a Világóra irányába, egészen a Kossuth térig. Innen az élővíz csatorna felé különböző kapualjakon és épületekkel körülölelt kerteken keresztül vezetne az út. A terület másik oldalát a Városháza, a Petőfi tér, az Erkel tér, a Korvin utca és a Békesugár út határolná. Az igényeket és lehetőségeket kerekasztal beszélgetésekkel, online kutatással és vállalkozói fórummal mérték fel. A visszajelzések és más városok tapasztalatai alapján elsősorban hangulatosabb, árnyékosabb környezetre, közösségi élményekre és olyan programokra lenne szükség, amelyek miatt érdemes végig sétálni a belvárosban, belvároson is hosszabb időt eltölteni ott. A tervek között szerepel a környezet megújítása, a program kínálat összehangolása, önálló programnaptár létrehozása, valamint nagyméretű street art alkotások elhelyezése is.

0: Kiemelkedő 99%-os eredményt ért el a Békés Csabai Turinform iroda a Visit Hungary országos minősítési rendszerében. A Békés Csabai Turisztikai Egyesület által működtetett irodánál a 2025. július 1-e és 2026. június 30-a közötti időszakot vizsgálták. Az eredmény javulást jelent az előző évhez képest, miközben a Turinform irodák országos átlaga 82% volt. Opauszki Zoltán a város turizmusáért és környezetvédelemért felelős tanácsnoka, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke ismertette, hogy az értékelés során külön elismerték az ügyfélkiszolgálás színvonalát, amelyet próbavásárlással is teszteltek. Emellett pozitívan értékelték a Városi Turisztikai Honlap működtetését, a saját kiadványokat és az iroda szakmai többlet feladatait. A szakember szerint az eredmény elsősorban Kotrúcó Herietta iroda vezető, valamint Skalicki Angelika szakmai munkatárs felkészültségét, elkötelezettségét és lelkiismeretes munkáját dicséri. Az iroda a Városi Turisztikai Honlapot is gondozza, amely naprakész információkkal, programokkal, látnivalókkal és túrajánlatokkal segíti a Békés Csabára érkezőket és a helyi lakosokat. Kiemelten foglalkoznak a kerékpáros turizmussal is. Nyáron egyhetes, békési kastélyok elnevezésű bringás vándortáborokat, tavasszal pedig egynapos kerékpáros osztálykirándulásokat szerveztek. A programokra az ország több térség valamint ELT-ből is érkeztek csoportok. A beszámoló szerint a Weinheim kerékpártúrák és a városismereti séták is jelentős szerepet kapnak az iroda munkájában. Kétnapos drónversenyt rendeztek szeptember 15-én és 16-án Remete Szőlősön, ahol a különböző szakterületen dolgozó belügyi szervek csapatai mérték összetudásukat. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányságot Csepely Csaba rendőrségi százados, bűnügyi technikus, Szabó Lajos rendőrzászlós helyszínelő és balesetvizsgáló, Sajc Dániel rendőrtörzsőrmester, a közterületi támogató alosztály járőrvezetője, Képíró Bence rendőrfőtörzsőrmester, járőrparancsnok, Hügyes Márkó rendőrtörzsőrmester, járőrvezető és Illu Antal rendőrőrmester járőr képviselte. A versenyen a gyakorlati feladatok mellett technológiai újdonságokat is bemutattak. Különleges zenei és irodalmi estet rendeztek a Gellai Kastélyparkban. A szabadtéri programon Máté Péter ismert dalai, egy regény részletei és vetített képek kapcsolódtak össze. A szervezők előzetesen nem tudták, hogyan fogadja majd a közönség a rendhagyó programot, a visszajelzések azonban kedvezőek voltak. Gelláról és a környező településekről is sokan érkeztek. Máté Péter dalait a Kemény Gitárklub, Ramasz András énekes és Vozárem Krisztián zongorista adta elő. A zenei műsort Bauer Barbara, Most élsz című regényének részletei egészítették ki, amelyeket maga az írónő olvasott fel. A vetített képek tovább erősítették az este hangulatát. A Gellai Weinheim Társaság szerint a rendezvény azt is megmutatta, hogy a hagyományos programok mellett a különleges kulturális estéknek is helyük van Gellán. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Egy újabb hét indult el a mai napon, remélem, hogy lendületesen mi tartjuk ezt a tempót, és az este folyamán hozom nektek a legjobb dalokat, ahogy azt már megszokhattátok. Hello! Én Szalai Balázs vagyok, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Megérkezett Damian Zewidze legfrissebb kislemeze. Őt a Maneskin frontembereként ismerhettük meg, és tavaly úgy döntött, hogy szólóban is próbálkozik. Nagyon jól tette, hiszen hihetetlen sikereket ért már el. Most az euforikus Next Summer című balladával jött ki.

0: Magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: your pum pum girl.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: A tavalyi évben tűnt fel az ausztrál producer DJ Cyril, aki több klasszikus nótának is megtalálta a vadonatúj modern költösbe öntöztetett sláger hangzását. Ilyen volt a Smokey örökzöldje, illetve a From Down Under című sokszínű debütáló lemezről még egy fülbemászó újragondolás is kijött, ugyancsak a tavalyi évben. A True című felvétel Skita Alexander közreműködésével született meg. Az ausztrál zenész különleges egyedi zenei világot teremtett, a könnyed dallamos house-t, a popot és a friss elektronikus hatásokat próbálja meg ötvözni, különböző műfajok inspirációival gazdagítva. A Spandau Ballet ikonikus lágerének modern, frissített verziója is óriási sláger lett pillanatok alatt. Ezt hallgatjuk meg most mi is.

0: a kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Különleges meglepetéssel készül a 30 Seconds to Mars. A zenekar előkerített, ugyanis egy eddig kiadatlan dalt valonnan a fiók mélyéről. A legendás Beautiful Light című album 20 éves jubileumi kiadásán kap majd helyet az Over My Head című nóta. Jared Letoék szerint ez a dal visszarepíti a bandát a gyökerekhez, azaz ahhoz az időszakhoz, amikor megszülettek a korszakos slágerek. A jubileumi kiadás jön rajta több érdekességgel is, köztük ezzel a most előkerült felvétellel.

0: Ez a Csaba.
1: Dance himnuszt formáltak Toto Cutugno örökzöld slágeréből. Megérkezett a Italiano felturbózott változata. Mindezt a többszörös platina lemezes olasz DJ Agatino Romero követte el, debüntársa is volt New York egyik leghíresebb lemezlovasa Gattuso személyében. Íme az olasz klasszikus 2025-ös újragondolása. Lassát!

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Folytatjuk a kedvenceitekkel. Most rögtön, még egy órát elindítok a hétfő esténkből. Bőven van hátra ebben jó néhány kellemes dal. Sok-sok új és régi slágerén Hászalai Balázs vagyok. Hello ismét. Töltsük együtt ezt a maradék kis időt a hétfő estéből.

0: Csaba Rádió.
1: Újabb koncertdátumokat jelentett be a Backstreet Boys Las Vegasban. Az Into the Millennium című nagyszabású show 6 új időponttal bővül. A produkció már eddig is hatalmas siker. 35 teltházas koncerten több mint 500 000 rajongó látta a látványos 360 fokos vizuális effektekkel kísért előadást. A nézők gyakran teljesen fehér ruhában érkeznek, ezzel idézve meg a 99-as album ikonikus borítóját. A csapat közben egy nagy álmot is megfogalmazott. Szívesen fellépnének a 2027-es Super Bowl félidei showjában. A zenekar szerint most már készen állnak arra, hogy elfogadják ezt az esetleges kihívást.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ava Max új fejezetet nyit a karrierében. Az énekesnő 10 év után elhagyta a korábbi kiadóját, és egy új csapattal kezdte el a következő korszakát. Ennek első dala a Kill It Queen.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is. Holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balázst hallottátok.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

rien. Je dois absolument me toucher. Il l'a dit.

0: Vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Akadálymentesítik és felújítják a Mokri utcai orvosi rendelőt. A frissen ültetett fák is kiszáradtak a nyáron. 40 éves hagyományt ünnepeltek a Kardos Kuti nyugdíjas irodalmi pályázaton. Kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat egy bucsai apa ellen. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai 2. számú körzet korábbi házi orvosa dr. Róna Miklós nyugdíjba vonult. Praxisát június 1-től dr. Krisztóf Ágnes neurológus, infektológus szakorvos vette át. A Mokri utca 12 szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése és felújítása jelenleg is zajlik. Erről Bálint József, a szociális és egészségügyi ügyekért felelős alpolgármester tájékoztatta a sajtót. A városvezető elmondta, hogy dr. Róka Miklós már tavaly jelezte, hogy idén júniusban befejezi házi orvosi tevékenységét és nyugdíjállományba vonul. Felajánlotta az önkormányzatnak megvételre a tulajdonában lévő rendelőépületet, amelynek megvásárlásáról decemberben döntöttek. Az akadálymentesítés és a felújítás részleteiről májusban határoztak. Bálint József hangsúlyozta, hogy alpolgármesterként különösen fontosnak tartja azokat a fejlesztéseket, amelyek közvetlenül könnyítik meg az itt élők mindennapjait. Örömmel fogadta, hogy az épület a város tulajdonába került, és kiemelte, hogy egy orvosi rendelő esetében alapvető, hogy mindenki számára biztonságos és egyszerűen megközelíthető legyen, ezért tartja kiemelten fontosnak a mostani átalakítást és korszerűsítést. Az önkormányzat beszerzési eljárást írt ki a kivitelezésre, amelyet egy helyi építőipari vállalkozás nyert el. A rendelőnél több átalakítás is szükséges, új akadálymentes parkoló készül, valamint akadálymentes közlekedési útvonal a mozgáskorlátozott parkolótól a bejáratig járdaépítéssel, új rámpával és előlépcsővel. A bejárattól a rendelőig szintén akadálymentes útvonalat alakítanak ki, ami ajtócseréket és az átalakításokat is igényelt, továbbá akadálymentes mosdó is épül. Új kerékpártárolók kerülnek ki, vízórát és gázórát építenek be, felülvizsgálják az elektromos hálózatot és rendezik az épület környezetét. Az alpolgármester hozzátette, hogy a beruházás elkészülte után az idősek mozgásukban korlátozottak és a babakocsival érkezők számára is lényegesen könnyebb lesz a rendelő megközelítése és használata. Békéscsaba belvárosának több pontján is kijavították a kátyúkat, amivel biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedés. Adott tájékoztatást dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő, aki Facebook oldalán kiemelte, hogy a belvárosi iskola előtti útszakasz különösen fontos helyszín volt, ahol a tanévkezdéssel jelentősen nőtt az autós, kerékpáros és gyalogos forgalom. Elmondta, hogy folyamatosan figyelik az utak állapotát, és jelzik, hogy hol szükséges a kátyúk betömése.

0: Kiskorú veszélyeztetése büntete miatt emelt vádat a Szeghalmi járási ügyészség egy 37 éves bucsai férfi ellen. A büntetlen előéletű apa a láthatások idején rendszeresen alkoholt és cigarettát adott 13 éves lányának, egy karácsonyi esetről pedig felvételt is készített. Ittos állapotban a gyermek jelenlétében bántalmazta élettársát és több alkalommal a kislányt is. A vádirat szerint a férfi különélt gyermekeitől, de két hetente péntek délutántól vasárnap estig nála tartózkodtak. Az elmúlt 2-3 évben többször ösztönözte a most 13 éves lányát alkoholfogyasztásra, rendszeresen megkínálta pálinkával, borral, sörrel vagy vodkával, így a gyermek egyre nagyobb mennyiséget ivott az apai ráhatás miatt. 2025 karácsonyán a férfi olyan mennyiségű alkoholt engedett meg a kislánynak, hogy az rosszul lett, és egy vödör fölé hajolva meghánytatta magát. A terhelt ezt szórakoztatónak találta, nevetett rajta és az eseményt videóra vette. A férfi láthatások idején dohányzást is biztosított a gyermeknek, elektromos és hagyományos cigarettát is szívhatott, sőt előfordult, hogy az apa tudtával töltött dohányt készített magának. A férfi elvitelre is adott cigarettát és gyújtót lányának. Az ügyészség szerint a terhelt a 14 év alatti gyermekét olyan illezeti cikkek rendszeres fogyasztására vette rá, amelyek a felnőttek számára is károsak, a fejlődő szervezet számára pedig még súlyosabb következményekkel járnak, függőség kialakulásához vezethetnek. Az alkohol és a dohányzás a gyermek mentális egészségét is veszélyeztette. Emellett a férfi ittas állapotban többször veszekedett élettársával a gyerekek jelenlétében, és előfordult, hogy tettleg bántalmazta. Ezért februárjában egy ilyen helyzetben a kislány közéjük állt, mire apja meglökte és megpofozta, amitől a gyermek orra vérezni kezdett. Más alkalommal is meglökte vagy megütötte őt. A terhelt ezzel súlyosan veszélyeztette a gyermek testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését. A szeghalmi járási ügyészség vádiratában összetett büntetés kiszabását indítványozta, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, a szülői felügyeleti jog végleges megszüntetését a lány tekintetében, valamint azt, hogy a férfit határozott időre tiltsák el minden olyan tevékenységtől vagy foglalkozástól, amely 18 év alatti személyek nevelésével, gondozásával vagy felügyeletével járna. Kardoskúton a Móra Ferenc közösségi szintér nagy termében tartották az idei nyugdíjas vers és prózaíró pályázat díjátadóját, amely idén jubileumot ünnepelt, immár 40 éve része a település kulturális életének. A vendégeket Vargáni Neller Borbála Tünde művelődés szervező köszöntötte. Bemutatta Nagyné Szöllősi Terészt, aki 1986-ban megfogalmazta és meghirdette a pályázatot, valamint a zsűrit vezető Bárdos Zsuzsannát. Jelen volt még Varga Pál polgármester, Mennyhárt Krisztina és Őzse Zoltán képviselők, Szemenyei Sándor a pályázat évről évről visszatérő támogatója és Kardoskút községért közalapítvány elnöke Szabóné Miklós Ildikó. A támogatók köszöntése után Varga Pál polgármester szólt a résztvevőkhöz. Elmondta, hogy egy 76 éves település büszkén őriz egy 40 éves hagyományt. A felgyorsult világban különösen fontos a múlt értékeire építeni, mert a közösségek, barátságok, a béke és a nyugalom adják Kardoskút erejét. Hangsúlyozta, hogy a település neve nem csupán egy lakcím, hanem egy életérzés, amelyre az itt élők büszkék. Kiemelte, hogy a rendezvény minden évben a pályázókat ünnepli, akik példamutató módon fejezik ki gondolataikat és érzéseiket, akár elgondolkodtató formában. Hozzátette, bízik abban, hogy jövőre a 41. évfordulón ismét találkozhatnak, ehhez pedig jó egészséget és alkotókedvet kívánt. A pályaműveket idén is Bárdos Zsuzsanna zsűrizte, a díjazott alkotásokból Vargáni Neller Borbála, Molnár Zsófia Bernadett és Őzse Zoltán olvastak fel részleteket. A száraz forró időjárás az újonnan ültetett fákat sem kímélte Békés Csabán. A folyamatos gondozás és öntözés ellenére 2-3 csemete is elpusztult, közölte dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő. A Tesedik utca és a Kétegyházi út kereszteződésénél új parkolókat alakítottak ki, és a beruházás részeként facsemetéket is ültettek, hogy zöldebb, élhetőbb környezet fogadja az ott közlekedőket. A képviselő Facebook oldalán arról írt, hogy a hosszantartó hőség komoly próbatételt jelentett a fiatal fák számára, és a rendszeres öntözés és ellenére is néhány egyet kiszáradt. Hangsúlyozta, hogy a kivitelező ősszel pótolja a kiszáradt csemetéket, és új fákat ültet a helyükre.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hogyha Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra is, akkor nyilván ebben van egy van-on-van, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy bekövetkezett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablassicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy ő, akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a van-on-van részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is, hogy a nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladatok. Tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani, és esetleg?
3: Persze, hogy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak
3: hát
2: a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet, persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Erectorum, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek volt, ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a

0: Most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolni.

0: dolgozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

láttam, elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.

küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Porque sai a conquistar minha vida.